90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

Come up. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke. Ma a mentőket ünnepeljük. Egyre súlyosabb az asszály idehaza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli estél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
2: Lezárás jön az Aranybulla emlékmű melletti kerékpárúton. Ismét használható a Csitári kút Székesfehérváron. Nívódíjat kapott a Sukorói Kajakkenu Akadémia. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ideiglenesen lezárják a bicikli utat Fehérváron, az Aranybulla emlékmű közelében. Hétfőtől egészen június 15-éig útépítés zajlik Kisfalut határában, ezért a csúcsos hegy felüli szakaszon nem lehet majd áthaladni, közölte az önkormányzati kommunikációs központ. A korlátozás miatt az emlékhely Kisfalut irányából átmenetileg nem lesz elérhető. A nagyszombati út felől továbbra is biztosított marad a megközelítés. A tájékoztatás szerint a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal forgalmát nem érinti a munkavégzés. A kivitelezés idejére a közlekedők fokozott figyelmét kérik. Korszerű okos távcsővel gazdagodott a székesfehérvári csillagvizsgáló. Az új eszközt a Terkál Lajos ismeretterjesztő alapítvány vásárolta meg, hogy segítse a

0: Diákoknak szervezett csillagász szakköröket és bemutatókat, közölte az önkormányzati kommunikációs központ. A modern készülék teljes automatizált rendszerrel működik, telefonról irányítható, önállóan megkeresi és követi az égitesteket, miközben fotókat is készít róluk. A tanulók galaxisokat, bolygókat, csillagködöket, valamint a holdat és a napot is megfigyelhetik vele. Újra elérhető a székesfehérvári Csitári kút vize. A kötelező műszaki ellenőrzés lezárása után a szakemberek megfelelő állapotúnak minősítették a kutat, tájékoztat a város portálja. Az elemzések szerint a víz kémiai és mikrobiológiai szempontból is megfelel az előírásoknak, ezért ismét biztonságosan fogyasztható. A karbantartás során teljes tisztítást és fertőtlenítést végeztek, ezt követően pedig vízvizsgálat is történt. Az ellenőrzéseket a Fehérvíz Zrt. Munkatársai végezték el. Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
1: Már olyan állapotban vannak a növények, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
0: Kallós Zoltán életét és szellemi örökségét bemutató emlékkiállítás nyílt Székesfehérváron. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban látható vándortárlat a 100 éve született Kallós Zoltán előtt állít emléket. Az összeállítás betekintést ad a népzenegyűjtő pályájába, erdélyi kutatásaiba, valamint a nevét viselő alapítvány és néprajzi gyűjtemény munkájába is. Adta hírül a város portálja. Az anyag három tematikus egységre épül. Az első Kallós Zoltán életútját és terepmunkáját ismerteti. A második az erdélyi válaszútó működő gyűjteményt mutatja be. A harmadik pedig azt szemlélteti, miként őrzik és adják tovább a hagyatékot a következő nemzedékeknek. A szervezők célja, hogy a magyar népi kultúrát a fiatalokhoz is közelebb vigyék. A Kallós 100 emlékév programjai a következő hetekben könyvbemutatókkal és portréfilmvetítéssel folytatódnak. Középiskolásokat vár közösségi szolgálatra a Székesfehérvári Vörös Marti Színház. A tanulók május 11-én és 12-én kapcsolódhatnak be az intézmény háttérmunkájába, ahol főként adminisztratív feladatokban segíthetnek, írja a FEOL. A lehetőség arra is alkalmat ad, hogy betekintést nyerjenek a teátrum mindennapi működésébe. A program mindkét napon délután zajlik. Az érdeklődők jelentkezését e-mailben várja az intézmény. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkéken szereplő információk valóban helytállóak-e. Mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok két területre terjednek ki, egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 100 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyag összetétele vonatkozó információk. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
0: Látványosan virágoznak a díszhagymák Székesfehérvár parkjaiban és közterein. A Városgondnokság szakemberei több ezer hagymás növényt ültettek a városi ágyásokba, amelyek nem csak esztétikusak, hanem a méhek és más beporzó rovarok számára is fontos táplálékforrást jelentenek, írja a város oldala. A növények a napos területeket és a jó vízelvezetésű talajt kedvelik. Hagymáikat ősszel helyezik a földbe, megfelelő ápolás mellett pedig évről évre egyre gazdagabb látványt nyújtanak. A sport és a prevenció kerül a középpontba május 15-én a Székesfehérvári Bregyók közben. Sportnapot szervez a Székesfehérvári Diáktanács, ahol baráti társaságok mérhetik össze tudásukat különböző csapatsportokban. A rendezvény nem iskolák közötti verseny, a részvétel feltétele csupán az, hogy a jelentkezők székesfehérvári diákok legyenek. A csapatok holnap délig nevezhetnek, a mérkőzések pedig május 15-én reggel kezdődnek. A programhoz kapcsolódva ugyanazon a napon tartják rendeztek meg a drogprevenciós sportnapot is, amelyet a Fejérvár megyei kábítószerügyi egyeztető fórum, valamint a Fejérvár megyei önkormányzat szervez. A fiatalokat sportprogramokkal, bemutatókkal és prevenciós előadásokkal várják. Attairul a város sportája. A látogatók a kábító és doppingszerek veszélyeiről is hallhatnak, emellett rendőrkutyás és bűnügyi technikai bemutatókat is láthatnak. A nap része lesz egy 2 kilométeres futóverseny is, amelyre a tankerülethez tartozó, valamint egyházi és alapítványi iskolák 6-tól 8. osztályos tanulói jelentkezhetnek május 11-éig. Lúgyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak az ellenőrök. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
3: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi szupermentában. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban 3 olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett MÉBIC engedélyével. Volt 2 készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
0: Rangos építőipari elismerésben részesült a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia Sportközpontja. Az építőipari mesterdíj kuratóriuma a létesítmény magas színvonalú tervezését és megvalósítását díjazta. A kitüntetés a hazai szakma egyik legjelentősebb elismerésének számít, közölte a FEOL. A középület és sportlétesítmény kategóriában odaítélt díjak kivitelezők a tervezők és az akadémia munkatársainak közös munkáját is méltatja. Az intézmény csapata a beruházás teljes folyamatában részt vett, az előkészítéstől egészen a tavaly októberi átadóig. Az épület falára felkerült a nívódíjat jelző emléktábla is, amelyet Asszonyi Tamás készített. Ideiglenesen nem működik a vérvételi labor Gártonyban. A szolgáltatás május 15-ig szünetel szabadság miatt, tájékoztat Gártony város közösségi oldala. Ebben az időszakban sürgős vizsgálatokhoz Székesfehérváron van lehetőség. Változékony időjárás érkezik a jövő hét elején. Vasárnap még több órára kisüt a nap, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget. Napközben 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban azonban hidegfront érkezik, amely esőt, záporokat és zivatarokat is hozhat. A jövő hét során gyakran lesz felhős az ég, többfelé várható csapadék. A nappali felmelegedés néhány fokkal visszaesik.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után is, Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy velem ébrednek ma reggel, és velem töltik az egész délelőttjüket. Igazán szép vasárnapot kívánok, és remélem, hogy azért ráérős ez a nap, és ráérnek isteni zenéket hallgatni. A Black Eyed Peas-szel indítom is az órát, és nagyjából a napot is, itt a Hey Mama.
4: Best FM.

Best FM a legjobb zenéjék, igazán szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik ez a reggel, és hogy azért vannak fent ilyen korán, hogy mondjuk valamilyen isteni vasárnapi programra induljanak. Én ehhez is hozom a zenei aláfestést, de természetesen azokra is gondolok, akik a vasárnapot mondjuk már ilyen korán munkával töltik, vagy legalábbis munkával kezdik, nekik is szól majd a Faith No More és az Easy, de előtte még ébredjünk fel a Deep Swing-el in the Music a Best FM-en. Csodás vasárnapot!

Best FM a legjobb zenék. Azt hiszem, a Faith No More Easy dala a tökéletes példája annak, hogyan is kell indítani egy vasárnap reggel, csak úgy szépen, könnyen, lazán és könnyedén. A folytatásban friss hírek érkeznek, aztán Eminem is itt lesz majd, és a Lose Yourself.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Lezárás jön az Aranybulla emlékmű melletti kerékpárúton. Ismét használható a Csitári kút Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkéken szereplő információk valóban helytállóak-e, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok két területre terjednek ki, egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyag összetétele vonatkozó információk. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
1: Ideiglenesen lezárják a bicikli utat Fehérváron, az Aranybulla emlékmű közelében. Hétfőtől egészen június 15-ig útépítés zajlik Kisfalut határában, ezért a csúcsos hegy felüli szakaszon nem lehet majd áthaladni, közölte az önkormányzati kommunikációs központ. A korlátozás miatt az emlékhely Kisfalut irányából átmenetileg nem lesz elérhető. A nagyszombati út felől továbbra is biztosított marad a megközelítés. A tájékoztatás szerint a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal nem érinti a munkavégzés. A kivitelezés idejére a közlekedők fokozott figyelmét kérik. Újra elérhető a székesfehérvári Csitári kút vize. A kötelező műszaki ellenőrzés lezárása után a szakemberek megfelelő állapotúnak minősítették a kutat, tájékoztat a város portálja. Az elemzések szerint a víz kémiai és mikrobiológiai szempontból is megfelel az előírásoknak, ezért ismét biztonságosan fogyasztható. A karbantartás során teljes tisztítást és fertőtlenítést végeztek, ezt követően pedig vízvizsgálat is történt. Az ellenőrzéseket a Fehérvíz ZRT munkatársai végezték el. Ideiglenesen nem működik a vérvételi labor Gártonyban. A szolgáltatás május 15-ig szünetel szabadság miatt, tájékoztat Gártony város közösségi oldala. Ebben az időszakban sürgős vizsgálatokhoz Székesfehérváron van lehetőség. Változékony időjárás érkezik a jövő hét elején. Vasárnap még több órára kisüt a nap, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget. Napközben 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban azonban hidegfront érkezik, amely esőt, záporokat és zivatarokat is hozhat. A jövő hét során gyakran lesz felhős az ég, többfelé várható csapadék. A nappali felmelegedés néhány fokkal visszaesik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Rácz Gergő és Ív Dala a Bolondod voltam Nyújik remixében.
2: Mondtam, csak ésszel, ne játsz kérlek a tűzzel.
1: Az órát pedig majd Usher indítja Ludacris-szel. Itt lesz a Yeah!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Székesfehérvárra érkezett a Kallós Százemlék kiállítás. Magyarország 90%-át érinti a szárazság. Több utcában is áramszünet lesz Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kallós Zoltán életét és szellemi örökségét bemutató emlékkiállítás nyílt Székesfehérváron. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban látható vándortárlat a 100 éve született Kallós Zoltán előtt állít emléket. Az összeállítás betekintést ad a népzenegyűjtő pályájába, erdélyi kutatásaiba, valamint a nevét viselő alapítvány és néprajzi gyűjtemény munkájába is. Adta hírül a város portálja. Az anyag három tematikus egységre épül. Az első Kallós Zoltán életútját és munkáit ismerteti. A második az erdélyi válaszúton működő gyűjteményt mutatja be. A harmadik pedig azt szemlélteti, miként őrzik és adják tovább a hagyatékot a következő nemzedékeknek. A szervezők célja, hogy a magyar népi kultúrát a fiatalokhoz is közelebb vigyék. A Kallós Száz emlékév programjai a következő hetekben könyvbemutatókkal és portréfilmvetítéssel folytatódnak.

0: takarítja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
1: Már olyan állapotban vannak a növények, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
0: Több Martonvásári utcában is áramszünetre kell készülni. Tervezett karbantartási munkák miatt május 15-én pénteken napközben több területen szünetel majd az áramszolgáltatás Martonvásáron. A leállás elsősorban a Budai út, az Orgona utca és a Táncsics utca környékét érinti, de többek között az Ady Endre utcában, a Nyitrai, valamint a Pusztai József utcában is lesznek érintett fogyasztási helyek. A munkálatok célja az elektromos hálózat biztonságos és zavartalan működésének biztosítása. Tájékoztat Martonvásár közösségi oldala. Változékony időjárás érkezik a jövő hét elején. Vasárnap még több órára kisüt a nap, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget. Napközben 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban azonban hidegfront érkezik, amely esőt, záporokat és zivatarokat is hozhat. A jövő hét során gyakran lesz felhős az ég, többfelé várható csapadék. A nappali felmelegedés néhány fokkal visszaesik.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt a most ébredőknek, 7 óra múlt pár perccel, én Majoros Réte vagyok, és csodás hétvégét is kívánok. Mi a mai program? Egyelőre legyünk túl a reggelin és a reggeli kávén, na meg a reggeli ébresztő dallamokat. Mindjárt jön Kanye West és a Stronger, de beugrik Azaria is, most Usher és Ludacris nyitja az órát. Már jön is a jel.
2: Best

Vesztefem a legjobb zenék, május 10-e van, ígértem ma is névnapi köszöntést, úgyhogy Isten éltesse az Árminokat, a Pálmákat, az Antóniákat és a Mírákat, úgyhogy sok boldogságot nekik, legyenek ma nagyon boldogok. Természetesen a születésnaposokat, évfordulósokat is nagy szeretettel köszöntöm. Egyébként a Madarak és Fák napja is ma van, illetve a Mentők napja Magyarországon, úgyhogy a mentősöknek is hatalmas pacsi, biztos vagyok benne, hogy így 7 óra után vasárnap nagyon sok mentő és dolgozik ma, úgyhogy nagyon köszönjük a munkájukat, nekik szól a Kanye West és a Stronger.

0: Best FM a legjobb zenék. A Cardigans-t hallottuk Tom Jones-szal, ez volt a Burning Down the House. A folytatásban friss híreket hallgatunk, majd aztán az isteni Sting és Seb Mami dalát. Itt lesz hamarosan a Desert Rose a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Több ezer virág díszíti Székesfehérvár köztereit. Diákokat vár közösségi szolgálatra a Vörös Marti Színház. Nívódíjat kapott a Sukorói Kajakkenu Akadémia. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Látványosan virágoznak a díszhagymák Székesfehérvár parkjaiban és közterein. A Városgondnokság szakemberei több ezer hagymás növényt ültettek a városi ágyásokba, amelyek nem csak esztétikusak, hanem a méhek és más beporzó rovarok számára is fontos táplálékforrást jelentenek, írja a város oldala. A növények a napos területeket és a jó vízelvezetésű talajt kedvelik. Hagymáikat ősszel helyezik a földbe, megfelelő ápolás mellett pedig évről évre egyre gazdagabb látványt nyújtanak. Középiskolásokat vár közösségi szolgálatra a Székesfehérvári Vörös Marti Színház. A tanulók május 11-én és 12-én kapcsolódhatnak be az intézmény háttérmunkájába, ahol főként adminisztratív feladatokban segíthetnek, írja a FEOL. A lehetőség arra is alkalmat ad, hogy betekintést nyerjenek a teátrum mindennapi működésébe. A program mindkét napon délután zajlik. Az érdeklődők jelentkezését e-mailben várja az intézmény. Korszerű okos távcsővel gazdagodott a székesfehérvári csillagvizsgáló. Az új eszközt a Terkál Lajos ismeretterjesztő alapítvány vásárolta meg, hogy segítse a diákoknak szervezett csillagász szakköröket és bemutatókat. Közölte az önkormányzati kommunikációs központ. A modern készülék teljes automatizált rendszerrel működik, telefonról irányítható, önállóan megkeresi és követi az égitesteket, miközben fotókat is készít róluk. A tanulók galaxisokat, bolygókat, csillagködöket, valamint a holdat és a napot is megfigyelhetik vele. Rangos építőipari elismerésben részesült a Sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia sportközpontja. Az építőipari mesterdíj kuratóriuma a létesítmény magas színvonalú tervezését és megvalósítását díjazta. A kitüntetés a hazai szakma egyik legjelentősebb elismerésének számít, közölte a FEOL. A középület és sportlétesítmény kategóriában odaítélt díjak kivitelezők a tervezők és az akadémia munkatársainak közös munkáját ismertatja. Az intézmény csapata a beruházás teljes folyamatában részt vett, az előkészítéstől egészen a tavaly októberi átadóig. Az épület falára felkerült a nívódíjat jelző emléktábla is, amelyet Asszonyi Tamás készített. Változékony időjárás érkezik a jövő hét elején. Vasárnap még több órára kisüt a nap, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget. Napközben 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban azonban hidegfront érkezik, amely esőt, záporokat és zivatarokat is hozhat. A jövő hét során gyakran lesz felhős az ég, többfelé várható csapadék. A nappali felmelegedés néhány fokkal visszaesik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM a legjobb zenék, a Random Trippet hallottuk, ez volt a zene benned. A folytatásban pedig egy olyan dal érkezik a 90-es évekből, pontosan 1993-ból, ami nekem mindig azt az érzést hozza, amikor a 90-es években, vagy a 2000-es években hazafelé tartottunk hajnalban a buliból. Picit nyírkos volt már az idő, mert mondjuk előző este esett, de mi áttáncoltuk az éjszakát, átbuliztuk a barátainkkal, és éppen hazafelé tartva arról beszélgetünk, hogy hol is álljunk meg mondjuk egy gíroszra, vagy csak menjünk egyszerűen haza, és boruljunk be az ágyba. Na, nekem ez a dal erről szól. Astri Cantaloupe, itt a Best FM-en.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, a Bamfunk MC's és a Freestyler zárta az órát.

0: születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
0: Reklámot hallottak! Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
2: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegyek központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cof stílusban. A palota részben a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota fűszárnyát befejezze. Mára már csak két teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
2: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Lezárás jön az Aranybulla emlékmű melletti kerékpárúton. Ismét használható a Csitári kút Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkéken szereplő információk valóban helytállóak-e. Mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A vizsgálatok két területre terjednek ki, egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyagösszetételre vonatkozó információk. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
3: Ideiglenesen lezárják a bicikli utat Fehérváron, az Aranybulla emlékmű közelében. Hétfőtől egészen június 15-éig útépítés zajlik Kisfalut határában, ezért a csúcsos hegy felüli szakaszon nem lehet majd áthaladni, közölte az önkormányzati kommunikációs központ. A korlátozás miatt az emlékhely Kisfalut irányából átmenetileg nem lesz elérhető. A Nagyszombati út felől továbbra is biztosított marad a megközelítés. A tájékoztatás szerint a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal forgalmát nem érinti a munkavégzés. A kivitelezés idejére a közlekedők fokozott figyelmét kérik. Újra elérhető a székesfehérvári Csitári kút vize. A kötelező műszaki ellenőrzés lezárása után a szakemberek megfelelő állapotúnak minősítették a kutat, tájékoztat a város portálja. Az elemzések szerint a víz kémiai és mikrobiológiai

0: Biológiai szempontból is megfelel az előírásoknak, ezért ismét biztonságosan fogyasztható. A karbantartás során teljes tisztítást és fertőtlenítést végeztek, ezt követően pedig vízvizsgálat is történt. Az ellenőrzéseket a Fejér Víz Zrt. Munkatársai végezték el. Ideiglenesen nem működik a vérvételi labor Gárdonyban. A szolgáltatás május 15-ig szünetel szabadság miatt, tájékoztat Gárdony város közösségi oldala. Ebben az időszakban sürgős vizsgálatokhoz Székesfehérváron van lehetőség. Változékony időjárás érkezik a jövő hét elején. Vasárnap még több órára kisüt a nap, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget. Napközben 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban azonban hidegfront érkezik, amely esőt, záporokat és zivatarokat is hozhat. A jövő hét során gyakran lesz felhős az ég, többfelé várható csapadék. A nappali felmelegedés néhány fokkal visszaesik.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 8 óra után is szép napot, jó hétvégét kívánok, és jó reggelt a mostanában ébredezőknek. Én Majoros Rita vagyok, ezen a reggelen is én ébreztem önöket, és nagyjából az egész délelőtt együtt tölthetjük. És Britney Spears-t is hozom, mindjárt jön a Toxic, de előtte Michael Jackson, Rúzsa Magdi, és most Mary J. Blige érkezik, és a Family Affair.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, Michael Jackson és Janet Jackson dalát hallottuk, ez volt a Scream a folytatásban. Britney Spears talán egyik legikonikusabb dal érkezik, ez a Toxic. Britneyről egyébként március elején jött a hír, hogy letartóztatták ittas vezetésért, és az is lehet, hogy még mást is fogyasztott. Aztán a napokban kijött néhány hír, hogy állítólag megúszta a börtönt egy nap elzárással, amit akkor ugye le is töltött, és hogy pénzbüntetést is kiszabtak rá, valamint segítséget kell kérnie különböző szakemberektől, mint pszichológus, pszichiáter, és rendszeresen el kell járnia a különböző terápiába. A környezetéből érkező vélemények szerint igazából ez az egész már egy esedékes változás kezdete lehet az énekesnő életében, és nagyon remélik, hogy megkapja a szükséges segítséget ebben az időszakban, és végre talán a gyógyulás a változás útján is el tud indulni. Én nagyon remélem a legjobbakat. Én imádom a zenéjét, mindig is nagy Britney Spears rajongó voltam, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit most már igazán, hát valamilyen úton, módon jó útra térne, ha lehet így fogalmazni, vagy szimplán egyszerűen csak normális életet élne. Addig is hallgatjuk a klasszikus Britney Spears kedvenceket. Toxic a Best FM-en.

0: Beszéltem a legjobb zenék. Charles és Eddie dalát hallottuk, ez volt a Would I Like to You. A folytatásban friss híreket hallgatunk majd. Aztán jön a Verdák egyik betétdala, a Rascal Flatts és a Life is a Highway, amit én most azoknak küldöm, akik éppen vezetés közben, vagy szimplán utazás közben hallgatják a Best FM-et. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Székesfehérvárra érkezett a Kallós Százemlék kiállítás. Magyarország 90%-át érinti a szárazság. Több utcában is áramszünet lesz Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kallós Zoltán életét és szellemi örökségét bemutató emlékkiállítás nyílt Székesfehérváron. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban látható vándortárlat a 100 éve született Kallós Zoltán előtt állít emléket. Az összeállítás betekintést ad a népzenegyűjtő pályájába, erdélyi kutatásaiba, valamint a nevét viselő alapítvány és néprajzi gyűjtemény munkájába is. Adta hírül a város portálja. Az anyag három tematikus egységre épül. Az első Kallós Zoltán életútját és munkáit ismerteti, a második az erdélyi válaszúton működő gyűjteményt mutatja be, a harmadik pedig azt szemlélteti, miként őrzik és adják tovább a hagyatékot a következő nemzedékeknek. A szervezők célja, hogy a magyar népi kultúrát a fiatalokhoz is közelebb vigyék. A Kallós 100 emlékév programjai a következő hetekben könyvbemutatókkal és portréfilmvetítéssel folytatódnak. Aszályos sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Több Martonvásári utcában is áramszünetre kell készülni. Tervezett karbantartási munkák miatt május 15-én pénteken napközben több területen szünetel majd az áramszolgáltatás Martonvásáron. A leállás elsősorban a Budai út, az Orgona utca és a Táncsics utca környékét érinti, de többek között az Ady Endre utcában, a Nyitrai, valamint a Pusztai József utcában is lesznek érintett fogyasztási helyek. A munkálatok célja az elektromos hálózat biztonságos és zavartalan működésének biztosítása. Tájékoztat Martonvásár közösségi oldala. Változékony időjárás érkezik a jövő hét elején. Vasárnap még több órára kisüt a nap, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget. Napközben 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban azonban hidegfront érkezik, amely esőt, záporokat és zivatarokat is hozhat. A jövő hét során gyakran lesz felhős az ég, többfelé várható csapadék. A nappali felmelegedés néhány fokkal visszaesik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra, a legfrissebb hírek érkeznek, utána zenélünk tovább. Itt lesz majd Anastasia. És jön majd a Solveig is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának épületében. Tanulj

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Szerb Ortodox templom, más néven a Palotavárosi templom, a székesfehérvári Szerb Ortodox egyházközség temploma. A Palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakított és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, míg végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Szent Donát kápolna Öreghegy legmagasabb pontján áll, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták miséztek, a mindennapi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Több ezer virág díszíti Székesfehérvár köztereit. Diákokat vár közösségi szolgálatra a Vörös Marti Színház. Nívódíjat kapott a Sukorói Kajakkenu Akadémia. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Látványosan virágoznak a díszhagymák Székesfehérvár parkjaiban és közterein. A városgondnokság szakemberei több ezer hagymás növényt ültettek a városi ágyásokba, amelyek nem csak esztétikusak, hanem a méhek és más beporzó rovarok számára is fontos táplálékforrást jelentenek, írja a város oldala. A növények a napos területeket és a jó vízelvezetésű talajt kedvelik. Hagymáikat ősszel helyezik a földbe, megfelelő ápolás mellett pedig évről évre egyre gazdagabb látványt nyújtanak. Középiskolásokat vár közösségi szolgálatra a Székesfehérvári Vörös Marti Színház. A tanulók május 11-én és 12-én kapcsolódhatnak be az intézmény háttérmunkájába, ahol főként adminisztratív feladatokban segíthetnek, írja a FEOL. A lehetőség arra is alkalmat ad, hogy betekintést nyerjenek a teátrum mindennapi működésébe. A program mindkét napon délután zajlik. Az érdeklődők jelentkezését e-mailben várja az intézmény. Korszerű okostávcsővel gazdagodott a székesfehérvári csillagvizsgáló. Az új eszközt a Terkár Lajos ismeretterjesztő alapítvány vásárolta meg, hogy segítse a diákoknak szervezett csillagász szakköröket és bemutatókat. Közölte az önkormányzati kommunikációs központ. A modern készülék teljes automatizált rendszerrel működik, telefonról irányítható, önállóan megkeresi és követi az égitesteket, miközben fotókat is készít róluk. A tanulók galaxisokat, bolygókat, csillagködöket, valamint a Holdat és a napot is megfigyelhetik vele. Rangos építőipari elismerésben részesült a Sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia sportközpontja. Az építőipari mesterdíj kuratóriuma a létesítmény magas színvonalú tervezését és megvalósítását díjazta. A kitüntetés a hazai szakma egyik legjelentősebb elismerésének számít, közölte a FEOL. A középület és sportlétesítmény kategóriában odaítélt díjak kivitelezők a tervezők és az akadémia munkatársainak közös munkáját ismertatja. Az intézmény csapata a beruházás teljes folyamatában részt vett, az előkészítéstől egészen a tavaly októberi átadóig. Az épület falára felkerült a nívódíjat jelző emléktábla is, amelyet Asszonyi Tamás készített. Változékony időjárás érkezik a jövő hét elején. Vasárnap még több órára kisüt a nap, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget. Napközben 24 fok körül alakul.

0: hőmérséklet. A következő napokban azonban hidegfront érkezik, amely esőt, záporokat és zivatarokat is hozhat. A jövő hét során gyakran lesz felhős az ég, többfelé várható csapadék. A nappali felmelegedés néhány fokkal visszaesik.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Remélem, önöknél is jól indult a nap. 9 óra múlt pár perccel, én Majoros Rita vagyok, ez az óra biztos, hogy jól indul. Jöhet mondjuk egy reggeli kávé, egy késői reggeli, meg mondjuk egy Topaz New Millennium, de itt lesz majd Beyoncé is a Naughty Girl-el, és jön most Anastasia is csodás hangjával, és a One Day in Your Life. Mi a program mára?
1: Best FM!

a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Május 10-e van, ahogy már beszéltünk róla, az Árminok, a Pálmák, az Antóniák és a Mírák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és természetesen a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. 1896-ban történt, hogy Budapesten megrendezték a legelső filmvetítést, a Lumière fivérek filmjén a budapesti millenniumi ünnepség részleteit lehetett látni 130 éve a mai napon. 1843-ban mutatták be először Egressy Béni által megzenésített szózatot. 127 éves lenne a Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Még nagyon sokáig nézném a táncát. 79 éve már, hogy hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada. 66 éves ma Bono, a U2 zenekar frontembere. Ma van a Madarak és Fák napja, a Mentők napja Magyarországon. Sok helyen ma ünneplik az anyák napját, de Garnéla Rák nap is van ma. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, vagy megköszöntene rajtunk keresztül a valakit, akkor nyugodtan tegye meg. A Topaz dalával akár. Itt a New Millennium a Best FM-en. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Kinek mi a programja így vasárnapra? Még ma nagyon sok mindent lehet tervezni, akár egy kis kirándulás, egy kis kikapcsolódás, vagy szimplán mondjuk egy késői reggeli egyelőre, és egy jó kávé. Na de mondom, milyen időnk lesz a mai napon. Úgy tűnik, hogy sok-sok napsütésre számíthatunk majd a délután folyamán. Nyugat felől majd érkezhetnek felhők, de elvileg ebből esőre nem kell ma számítani. A Dunán túlon többfelé majd egy picit megélénkül a szél, de azért 23 és 28 fok lesz a maximum országszerte, úgyhogy azért az egész jó kis időnek ígérkezik. Szóval ennek fényében lehet programokat szervezni, és mindeközben Best FM-et hallgatni. Tarány Tamás és a Most így jó visz minket tovább a napban.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül 10 óra lesz, a legfrissebb híreket meghallgatjuk, utána táncolunk majd Will Smith-szel, itt lesz a Man in Black. És zenél majd a Szikora Róbert is a Walmarral, itt lesz a Balatoni Lány.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Lezárás jön az Aranybulla emlékmű melletti kerékpárúton. Ismét használható a Csitári kút Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkéken szereplő információk valóban helytállóak-e, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok két területre terjednek ki, egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyagösszetételre vonatkozó információk. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
1: Ideiglenesen lezárják a bicikli utat Fehérváron, az Aranybulla emlékmű közelében. Hétfőtől egészen június 15-éig útépítés zajlik Kisfalut határában, ezért a csúcsos hegy felüli szakaszon nem lehet majd áthaladni, közölte az önkormányzati kommunikációs központ. A korlátozás miatt az emlékhely Kisfalut irányából átmenetileg nem lesz elérhető. A Nagyszombati út felől továbbra is biztosított marad a megközelítés. A tájékoztatás szerint a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal forgalmát nem érinti a munkavégzés. A kivitelezés idejére a közlekedők fokozott figyelmét kérik. Újra elérhető a székesfehérvári Csitári kút vize. A kötelező műszaki ellenőrzés lezárása után a szakemberek megfelelő állapotúnak minősítették a kutat, tájékoztat a város portálja. Az elemzések szerint a víz kémiai és mikrobiológiai szempontból is megfelel az előírásoknak, ezért ismét biztonságosan fogyasztható. A karbantartás során teljes tisztítást és fertőtlenítést végeztek, ezt követően pedig vízvizsgálat is történt. Az ellenőrzéseket a Fehérvíz ZRT munkatársai végezték el. Ideiglenesen nem működik a vérvételi labor Gárdonyban. A szolgáltatás május 15-éig szünetel szabadság miatt, tájékoztat Gárdony város közösségi oldala. Ebben az időszakban sürgős vizsgálatokhoz Székesfehérváron van lehetőség. Változékony időjárás érkezik a jövő hét elején. Vasárnap még több órára kisüt a nap, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget. Napközben 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban azonban hidegfront érkezik, amely esőt, záporokat és zivatarokat is hozhat. A jövő hét során gyakran lesz felhős az ég, többfelé várható csapadék. A nappali felmelegedés néhány fokkal visszaesik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 10 órát is elhagytuk már, szép napot, kellemes étvégét kívánok, és akár jó reggelt azoknak, akik most

0: ébredeznek és bekapcsolódnak, vagy mondjuk tegnap este bulisztak egy nagyot. Én Majoros Rita vagyok, az egész délelőttet együtt tölthetjük ma a legjobb zenék társaságában. Fedzsóval és Ashantival és a What's Love-val már indul is az óra. Szép napot!
1: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM! Best FM! A legjobb zenék!
1: A Tempósta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

csoda! Best FM a legjobb zenék, valaki szereti a késői reggeliket, gyanítom, hogy igen, a vasárnap délelőtt szerintem pont arra való, hogy kialudjuk magunkat, kávézzunk, csak úgy nyugiban, és együnk valami finomat. Állítólag mi magyarok a szendvicset szeretjük leginkább reggelire, vagy valamilyen sós péksüteményt, de ott vannak a listán a felvágottak és a tojásos ételek, mint például nagy kedvenc a bundás kenyér, szerintem ezt úgy elég sokunk nevében mondhatom, de nagyon sokan szavaznak vasárnap, mondjuk egy jó kis piacos lángosra, egy pár évvel ezelőtti felmérésből ez olvasható ki, de a kakaós csiga és óriási kedvenc, főleg a közepe, bár én mondjuk pont a szélét szeretem. Na de önöknél mi a favorit reggeli? 0620 55 55 155, ide jöhet mellé pedig. Még sokakat ébresztő zene, 50 Cent és az In The Club, ha valaki mondjuk végig buliszta a szombat éjszakát, Baby D pedig érkezik a már vasárnap délelőtt is tevékenykedőknek. I Need Your Love in a Best FM-en.

0: vagy nem. Egyszer hazajutok, nem látsz majd többé, hiányozni fogok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Salt and Pepper és a Soup, ez tipikusan az a dal, amit szerintem sosem fogunk megunni. Na de nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot még. A 27-es és a 19-es kilométerek között Budapest felé, a leállósávon és az ellenkező oldal a belső sávján lehet autózni, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leállósáv autózható. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan az országból, akkor mindenképpen küldje el, vagy hívjon fel. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra, jönnek a legfrissebb hírek után egy nagyon-nagyon jó kis vérpesdítő táncolós dal jön. Tényleg rögtön a hírek után, ez nem más, mint Gágyzsó és a Best FM Mucho.

0: és zenél majd nekünk Bájer Ex és a Slepp is.
1: Hullik a haja bele a szép arcában. Lehet, hogy szőke, lehet, hogy barna ez a kislányka.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Egyebek mellett erről beszélt eskütétele után a megválasztott miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Magyar Péter kitért rá, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Beszédében ismét a köztársasági elnök lemondását sürgette. Bejelentette, hogy elindítják az alkotmányos rendszer felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, az intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranyai Felső-Szentmártonban polgármestert és képviselőket is választanak, miután még februárban feloszlatta magát a testület. Itt 750-en voksolnak. Esztergomban azért tartanak időközi választást, mert a hármas számú egyéni választókerület egyik képviselője még januárban elhunyt. Megérkezett Tenerifére a hantavírus fertőzéssel érintett holland tengerjáró hajó. A 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték a spanyol hatóságok. A hajón hárman meghaltak a betegség miatt, 8 embernél merült fel a fertőzés gyanú, őket kimentették és kórházba vitték. Míg a járványhelyzet beigazolódása előtt többen elhagyták a fedélzetet, őket keresik a hatóságok. A WHO nyugalomra intette Tenerife lakosságát, hangsúlyozták, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony. A világszervezet egyébként elrendelte az utasok 42 napos megfigyelését. Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert az Egyesült Államokban, Denverben. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. A gép indulása előtt mászott át az elválasztó kerítésen. A Los Angelesbe tartó járat hajtóműve kigyulladt az ütközés után, így több száz utast kellett evakuálni a gépről. 12-en megsérültek, 5 embert kórházba vittek. A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 11 óra után is izgalmas muzsikák és igazán kellemes vasárnapi hangulat. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában még rádiózzunk együtt, és hallgassunk mondjuk Jamiroquait, érkezik a Kent Heat, de jön majd Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, sőt, ők így együtt is, most pedig Gágyó és a Best FM Mucho indítja az órát.
1: Best

Best FM a legjobb zenék. Azt írja Anna, hogy igen, náluk a bundás kenyér a legjobb reggeli favorit, sőt, ők ma igazi késői reggelit csináltak. Egy barátnőjénél aludt tegnap este, mert ilyen mozi maratont tartottak, meg ilyen csajos nagy megbeszéléseket, most már legalább 2 hónapja nem találkoztak úgy igazán, és nem tudtak egy jót pletykálni, úgyhogy ők nagyjából az egész éjszakát átpletykálták, úgyhogy most bundás kenyeret készítenek, közben szól a Best FM, és már föl is a kávé. Szerintem az ilyen reggeleknél nincs is jobb, úgyhogy csajok, nektek érkezik majd a Soul Searchers dala, ez lesz a Can't Get Enough, a Stars on 54 pedig viszi tovább a délelőttöt, If You Could Read My Mind, itt a Best FM-en, akár erre táncolni is lehet a konyhában.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough, ez pedig néhány információ a ma délutáni időjárásról. Úgy tűnik, hogy egészen kellemes időnk lesz, és a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő majd zavarhatja ezt a napsütést délután, de egyébként úgy tűnik, hogy egész jó kis kirándulós idő lesz. Holnap viszont már azért az esernyőket elő kell készíteni, mert úgy tűnik, hogy gyakrabban jönnek majd felhők, és takarják el a napot. Sokfelé lesz egyébként eléggé élénk a szél is, és 19-25 fok lesz a maximum, amit mérhetünk, úgyhogy erre kell készülni. De nyugi, közben azért még a Best FM legjobb zeneire.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Freddy és a Nincsen Holnap zárta ezt az órát, de B. Németh Dia nyitja majd a következőt, hiszen mindjárt dél jönnek a legfrissebb hírek, utána övé a délután. Én pedig csodás napot kívánok a folytatásban mindenkinek, és jó hétvégét, kapcsolódjanak ki egy kicsit a Best FM legjobb zenéivel. A szeptember és a Cry for You nyitja majd a délután, én pedig minden jót kívánok. Majoros Rita vagyok, viszont!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új fejezet nyílik Magyarország történetében, mondta az új kormányfő. Ma van a mentők napja, már lehet szavazni az év fájára. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Egyebek mellett erről beszélt eskütétele után a megválasztott miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Magyar Péter kitért rá, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Beszédében ismét a köztársasági elnök lemondását sürgette. Bejelentette, hogy elindítják az alkotmányos rendszer felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, az intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Már lehet szavazni az év fájára, idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk kihirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek.
1: Törvénnyel könnyítik meg a gyarmati korban elrabolt műalkotások visszaszolgáltatását Franciaországban. Ez lehetővé teszi a francia kormány számára, hogy rendelettel rögzítse egy mű közvagyonból kivonását. A törvény az 1815. november 20-a és 1972. április 23-a közötti időszakra vonatkozik. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Május 10-e van, délmúlt néhány perccel indul már is a vasárnapi Best délután. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. Nagyon jó kis dalok lesznek, úgyhogy érdemes maradni ebben az órában. Például jön Kelis a Trick Me-vel, itt lesz Eminem és Dido közöse, és a Jetlag pedig hamarosan érkezik a Karszalagokkal. Most pedig a Cry for You-t indítom a svéd énekesnő szeptembertől.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az I Love Your Smile-jal, folytatjuk Shanice legnagyobb slágerével, ami 1991-ben jelent meg. Egy vidám, optimista R&B popdal, a szerelem egyszerű öröméről szól, és különösen fülbemászó dallamáról. Világszerte nagy siker lett az amerikai Billboard Hot 100 listán, a második helyig jutott, a Sam Shanice-t a 90-es évek egyik jellegzetes fiatal R&B hangjává tette, azóta is gyakran felbukkan filmekben, reklámokban és nosztalgia válogatásokon. Na meg itt, a Best FM-en.

0: Beszéfem a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M0-áson például a déli szektorán lassú a haladás az M5-ös felé vezető oldalon, az M6-os autópálya csomópont közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak. A legbelső sávot lezárták, aztán az M0-ás déli szektorán az M5-ös irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül. Lehet. Az M4-esen is érdemes figyelni, Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Ami pedig a Biatorbágy-Págy bekötő utat illeti, az M1-es autópálya alatti aluljárónál, a 2-es kilométernél egy közel 100 méteres szakaszon, várhatóan nyár közepéig lezárták az M1-es autópályán folyó munkálatok miatt, kerülni az M1-es autópálya csomópontján keresztül az 1-es főút felé lehet, Örkény és Táborfalva között pedig gázvezetékeket kötnek be, a 3-as kilométernél útszükület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkagép. Vezess óvatosan arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szalad az idő, a legjobb zenékkel itt az egy óra, jönnek a friss hírek, aztán felcsendül majd Curtis és Király Viktor közöse is. Mehet a tánc, teljes egészében is meghallgatjuk, és Sikén és Brian Adams közöse is pörög rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei. Halálos lakástűz történt Jász-Nagykun-Szolnokban. Holnap lesz a közlekedési kultúra napja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg. Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. Az új kormány miniszterei kedden teszik le esküjüket az országgyűlés következő ülésén, derül ki a parlamenti honlapon közzétett napi rendi javaslatból. A kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg 16 minisztériummal. Halálos tűz történt egy Jász-Kiskéri családi házban. Rokonai holtan találtak egy idős férfit. A lakásban tűznyomai látszottak, és a hálószobában a berendezési tárgyak égtek. A tűz magától kialudt, így nem volt szükség beavatkozásra. Az idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét, de a pontos körülményeket vizsgálják. A katasztrófavédelem ismét figyelmeztet a füstérzékelő fontosságára. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A baranyai Felső-Szentmártonban polgármestert és képviselőket is választanak, miután még februárban feloszlatta magát a testület. Itt 750-en voksolnak. Esztergomban azért tartanak időközi választást, mert a hármas számú egyéni választókerület egyik képviselője még januárban elhunyt. Az élet nem adható vissza, ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nem hogy ennyi.
1: A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután, egy óra múlt néhány perccel, én Béli Bendia vagyok, és már is itt a Don't Give Up, ami 2000-ben jelent meg a brit DJ Chicane és a kanadai énekes Brian Adams közreműködésével. Több európai országban is nagy siker lett, a korszak egyik meghatározó slágere. Ezt szól most.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Prince Ital Joe, jamaikai-amerikai előadó volt, aki a 90-es évek Eurodance és reggae fúzió zenében vált ismerté. A United című dalát Marky Mark közreműködésével adta ki még 1994-ben. A béke, az összefogás és egység üzenetét hordozza egy erősen pozitív, motiváló hangulattal. A United nagy sikert aratott Európában, és Prince Ital Joe legismertebb dalai közé tartozik. Ez érkezik most, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávja járható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont mindkét oldalon használható. De fontos tudni, hogy az 57-es kilométernél lévő Székesfehérvár kelet Agárd csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár Dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni, ami pedig az M30-est illeti a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon, Felső Zsolt térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolat felújítás miatt a külső sávot lezárták arra felé is. Csak óvatosan. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most a legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom majd Heinz Gábor, Bika és Kohánszki Roy közösét is.
2: Minden kis bánatom, tenyeremből szórhatom szert a széjjel.
1: Ez lesz a Minden kis bánatom, és Whitney Houston és George Michael duettje is felcsendül rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Terei, ma a mentőket ünnepeljük, járványriadó van Tenerifén. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Ma a mentőké a figyelem, az Országos Mentőszolgálat fennállásának 78. a szervezet Magyar Életmentés pedig 139. évfordulóját ünnepli. A jeles nap alkalmából országszerte elismerték a kiemelkedően dolgozó mentősöket. A szolgálat évente közel 2.300.000 betegről gondoskodik Magyarországon, országos hálózatuk pedig 256 mentőállomással és 204 ügyeleti ponttal biztosít gyors segítséget a bajba jutottaknak. Tenerifére futott be az a holland hajó, amelyen hantavírus fertőzést azonosítottak. A spanyol hatóságok megkezdték a 147 utas egészségügyi vizsgálatát és hazaszállítását. A fertőzéshez köthetően 3 ember meghalt, 8 gyanús beteget pedig kórházban kezelnek. Több utas még a hivatalos riasztás előtt elhagyta a fedélzetet, őket jelenleg is keresik. A WHO szerint a helyiek számára minimális a kockázat, ugyanakkor a hatóságok fokozott óvatossággal kezelik a helyzetet. A spanyol egészségügyi miniszter ismertetése szerint az evakuálási folyamat holnap délutánra fejeződhet be teljesen. Ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza. Tragédia a denveri repülőtéren. Egy Los Angelesbe induló utasszállító a felszállás előtt halálra gázolt egy férfit a kifutópályán. A hatóságok szerint az áldozat percekkel korábban mászott át a biztonsági kerítésen, nem a reptér dolgozója volt. Az ütközés után a gép hajtóműve kigyulladt, majd füst terjedt el a fedélzeten, ezért a 231 utast evakuálták. 12 ember megsérült, közülük 5-öt kórházba szállítottak. A baleset körülményeit még vizsgálják. Derült időnk lesz, de gomoly felhők is képződnek. Később délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 20 és 26 fok között lesznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel. Robogunk tovább a legjobb zenékkel, úgyhogy érkezik is az If I Told You That, ami Whitney Houston és George Michael közöse. Egy fantasztikus dal, két előadó hangja különösen jól kiegészíti egymást, ami a dal egyik legnagyobb erőssége. Ezzel folytatjuk most.
1: Best

0: Best FM a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M6-oson például Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érdészak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágát is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat lezárták, Bátaszék térségében pedig felújítási munkák kezdődtek. A főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágát is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Spirit FM a legjobb zenék, a Bagosi Brothers Company kísért bennünket, és lesznek még hasonlóan nagy kedvencek a következő órában is, úgyhogy érdemes maradni, mindjárt 3 óra jönnek a friss hírek, aztán a DB Boulevard indítja a következő órát a Point of View-val, úgyhogy jó lesz a folytatás, és most pedig a White Tan slágere pörög, ez a Your Woman, itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Székesfehérvárra érkezett a Kallós Száz emlékkiállítás. Magyarország 90%-át érinti a szárazság. Több utcában is áramszünet lesz Martonvásáron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kallós Zoltán életét és szellemi örökségét bemutató emlékkiállítás nyílt Székesfehérváron. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban látható vándortárlat a 100 éve született Kallós Zoltán előtt állít emléket. Az összeállítás betekintést ad a népzenegyűjtő pályájába, erdélyi kutatásaiba, valamint a nevét viselő alapítvány és néprajzi gyűjtemény munkájába is. Adta hírül a város portálja. Az anyag három tematikus egységre épül. Az első Kallós Zoltán életútját és munkáit ismerteti. A második az erdélyi válaszúton működő gyűjteményt mutatja be. A harmadik pedig azt szemlélteti, miként őrzik és adják tovább a hagyatékot a következő nemzedékeknek. A szervezők célja, hogy a magyar népi kultúrát a fiatalokhoz is közelebb vigyék. A Kallós Száz emlékév programjai a következő hetekben könyvbemutatókkal és portréfilmvetítéssel folytatódnak. Aszályos útja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Több Martonvásári utcában is áramszünetre kell készülni. Tervezett karbantartási munkák miatt május 15-én pénteken napközben több területen szünetel majd az áramszolgáltatás Martonvásáron. A leállás elsősorban a Budai út, az Orgona utca és a Táncsics utca környékét érinti, de többek között az Ady Endre utcában, a Nyitrai, valamint a Pusztai József utcában is lesznek érintett fogyasztási helyek. A munkálatok célja az elektromos hálózat biztonságos és zavartalan működésének biztosítása. Tájékoztat Martonvásár közösségi oldala. Változékony időjárás érkezik a jövő hét elején. Vasárnap még több órára kisüt a nap, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget. Napközben 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban azonban hidegfront érkezik, amely esőt, záporokat és zivatarokat is hozhat. A jövő hét során gyakran lesz felhős az ég, többfelé várható csapadék. A nappali felmelegedés néhány fokkal visszaesik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon vidám, kellemes vasárnap délutánt kívánok Önnek így május 10-én, amikor is Ármin Pálma és Mira nevű hallgatóink a névnapos.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Check it. Check it now.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a 4 Street-től szólt a Legyen úgy, mint rég az elmúlt percekben. Hát holnaptól erre például a bringásoknak egy icipicit várniuk kell, hogyha az Aranybula környékén tekernek, mert hogy május 11-től előre láthatólag június 15-ig Kisfalut határában egy új út építési munkálatai kezdődnek meg, emiatt pedig lezárásra kerül a Csúcsoshegy felőli oldalon a kerékpárút. Így Kisfalud irányából az emlékmű nem lesz megközelíthető, viszont a Nagyszombatiról nyilván semmi akadálya nem lesz továbbra sem. A korlátozás a Budapest-Balaton kerékpár utat nem érinti, az útépítési munkák idejére kérik a közlekedők türelmét és megértését. Mint ahogy az M7-esen is, hiszen ott is lezárásokra és forgalmi rendváltozásokra kell készülni, úgyhogy vezessen óvatosan és körültekintően, hogyha pedig van plusz útinfója a térség útjairól, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Vastag Csabától szólt az őrült éjjel az elmúlt percekben, és hát azt gondolom, hogy egy kisbaba születése bármikor is jön igazán őrült élmény, legyen az napközben vagy akár éjszaka, tehát azért erre igencsak fel kell készülni. A leendő szülők életét pedig szeretné megkönnyíteni a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda, ezért pedig májusban folytatják a szülésre felkészítő tanfolyamukat. Most már a negyedik turnus indul útjára, amelyre nem csak a kismamákat várják, de a leendő édesapákat is. Holnap startol a foglalkozás, és egészen június 15-éig tart. Hétfőnként 16 és 18 óra között a Gárdonyi Géza művelődési házba várják azokat a kismamákat, akik már betöltötték a várandóságuk 20. hetét. És nagyon fontos, hogy a szülés várható időpontja ne essen egybe a tanfolyam időszakával, hogy minden alkalmon részt tudjanak venni a kismamák. A részvétel díjtalan, viszont előzetes regisztrációhoz kötött, erről az EFI elérhetőségein lehet érdeklődni. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához viszont semmi más nem kell tennie, csupán a 101.8-ra és a 90.4-re kell hangolnia, mert hogy itt pörgetjük 0-24-ben megállás nélkül a 90-es, 2000-es évek bestjeit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az Unsing-től szólt az I Want You Back az elmúlt percekben. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat pedig nem a nagy szerelmet, hanem az önkénteseket várja vissza a jövő héten is. Ugyanis, mivel egy-egy vérkészítmény maximum 5 napig tartható el, ezért nagyon fontos a vérraktárak feltöltése, a vérkészletek folyamatos utánpótlása. Emiatt pedig a székesfehérvári területi vérellátóban minden hétköznap reggel 8 órától várják a donorokat, de emellett még külső helyszíneken is adhatunk vért. Például kedden Dunaújvárosban a Vasmi út 10-es szám alatt reggel 9 és 11 óra között. Aztán csütörtökön szintén Dunaújvárosban az egyik gyors étteremben dél és 18 óra között, szombaton pedig Székesfehérváron az István Király Általános Iskola épületében 9 és 14 óra között vért az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. De tudja, ne hagyja otthon a lakcímkártyát, a tajkártyát és a személyét sem. Na meg a Best FM-et sem, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal könnyedebben repül az idő.

0: 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az anyám mondta a Follow the Flow-tól.

0: az órát pedig Blue Cantrell és Sean Paul kezdi már is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Alszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án, 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101,8 és 90,4 Best FM-en.
2: Több ezer virág díszíti Székesfehérvár köztereit. Diákokat vár közösségi szolgálatra a Vörös Marti Színház. Nívódíjat kapott a Sukorói Kajakkenu Akadémia. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Látványosan virágoznak a díszhagymák Székesfehérvár parkjaiban és közterein. A Városgondnokság szakemberei több ezer hagymás növényt ültettek a városi ágyásokba, amelyek nem csak esztétikusak, hanem a méhek és más beporzó rovarok számára is fontos táplálékforrást jelentenek, írja a város oldala. A növények a napos területeket és a jó vízelvezetésű talajt kedvelik. Hagymáikat ősszel helyezik a földbe, megfelelő ápolás mellett pedig évről évre egyre gazdagabb látványt nyújtanak. Középiskolásokat vár közösségi szolgálatra a Székesfehérvári Vörös Marti Színház. A tanulók május 11-én és 12-én kapcsolódhatnak be az intézmény háttérmunkájába, ahol főként adminisztratív feladatokban segíthetnek, írja a FEOL. A lehetőség arra is alkalmat ad, hogy betekintést nyerjenek a teátrum mindennapi működésébe. A program mindkét napon délután zajlik. Az érdeklődők jelentkezését e-mailben várja az intézmény. Korszerű okostávcsővel gazdagodott a székesfehérvári csillagvizsgáló. Az új eszköz

0: sport központja. Az építőipari mesterdíj kuratóriuma a létesítmény magas színvonalú tervezését és megvalósítását díjazta. A kitüntetés a hazai szakma egyik legjelentősebb elismerésének számít, közölte a FEOL. A középület és sportlétesítmény kategóriában odaítélt díjak kivitelezők a tervezők és az akadémia munkatársainak közös munkáját ismertatja. Az intézmény csapata a beruházás teljes folyamatában részt vett, az előkészítéstől egészen a tavaly októberi átadóig. Az épület falára felkerült a nívódíjat jelző emléktábla is, amelyet Asszonyi Tamás készített. Változékony időjárás érkezik a jövő hét elején. Vasárnap még több órára kisüt a nap, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget. Napközben 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban azonban hidegfront érkezik, amely esőt, záporokat és zivatarokat is hozhat. A jövő hét során gyakran lesz felhős az ég, többfelé várható csapadék. A nappali felmelegedés néhány fokkal visszaesik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A 4 órási hírek után robogunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, amely robogásban olyan fantasztikus dalok kísérnek el minket a következő 60 percben, mint a Black Eyed Pistol, a Let's Get It Started, de itt lesz majd Rúzsa Magditól is az Elmegyek, az órát pedig Brook and Roll és Sean Paul közösével kezdjük már is. Jön a Brit!
2: 101.8 és 90.4 best.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Rúzsa Magditól szólt az Elmegyek az elmúlt percekben. A Székesfehérvári Diáktanács sportnapjára is elmehetnek azok a gyerekek, azok a diákok, azok a fiatalok, akik regisztráltak ma délig az eseményre. Ugyanis május 15-én pénteken lesz ez a Bregyóban, amikor is különféle sportágakban és futóversenyen próbálhatják ki magukat a csapatok. Ez nem egy iskolák közötti verseny, itt baráti társaságok állnak pályára, még az sem feltétel, hogy egy suliba járjanak a csapatok. Csupán annyi, hogy székesfehérvári diákok legyenek, akik jól akarják magukat érezni és sportolni szeretnének. Az egyes sportágok mérkőzéseit szakemberek sorsolják majd és vezetik le, amelyek már 8 órakor megkezdődnek, a foci kupa pedig várhatóan 3 órakor ér majd véget. Emellett pedig az ifjúsági drogprevenciós sportnap programja is itt lesz, ezzel párhuzamosan, amelyhez a Fejér megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya is kivonul, majd lesz fegyverbemutató, rendőrkutyás bemutató, de még 2 kilométeres futóverseny is. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket, tehát május 15-én a Bregyóban. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a sportolás mellé jó kis ütemeket is szeretnének adni, például az Ace of Base segítségével, mert hogy pörög már is a Cross Summer.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Elstartolt az évnek azon időszaka, amit én megmondom őszintén nagyon-nagyon imádok, a szamóca időszak, a jó kis finom, édes, lédús szamócákkal le lehet venni a lábamról, az biztos, de nagyon fontos, hogy ezek tényleg édesek legyenek és finomak, megfelelő minőségűek. Ezt pedig a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőre is csekkolják, mert hogy kiemelt szamóca ellenőrzési időszakhoz érkeztünk. A szakemberek most az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszálnak, ahol csekkolják a forgalmazási körülményeket és a higiéniai feltételek meglétét is. A hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, a jelölés megfelelősége és a nyomon követhetőség biztosítása. Tavaly összesen 479 helyszínen 512 tétel ellenőrzésére került sor, és ekkor minden tizedik tétel kifogásolható volt, hát remélhetőleg idén jobb lesz ez a statisztika. Ellenőrzik majd a csészelevelek meglétét, az esetleges alakhibákat, nyomódásokat, és hogy megfelelő minőségi osztályba sorolták-e be a terméket. A hatóság szakmai irányítása alatt a Fejér megyei kormányhivatal munkatársai is segítik az ellenőrzést. Én pedig arra kérem önt, hogy segítse a közlekedést így vasárnap délután, úgyhogy ha van bármilyen útinfója a vármegye útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy ízit 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best FM.

hogy ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben az olvasás szerelmesei ismét izdíthatják magukat, hiszen hamarosan hódolhatnak kedvenc hobbiuknak. Ugyanis a Vörösmarty Mihály könyvtár idén is meghirdette a Családi Olvasás Mánia című kulturális játékát. Idén 65 könyvet javasolnak elolvasásra, a weboldalukon pedig meg is találhatjuk azok listáját. A játék júniusban indul majd, addig van időnk csatlakozni, június 1-én kerülnek fel majd az ehhez kapcsolódó kvízek a weboldalra. Most legyinthet, hogy igazából még csak május 10-e van, hol van még a június 1-e, de azért azt ne felejtsük el, hogy fel is kell kutatni ezeket a könyveket, amik fenn vannak a listán. A verseny szeptember 12-éig tart, az eredményhirdetésre pedig október 9-én kerül majd sor. Nálunk itt a Best FM viszont azon zenék listáját találja, amelyek már megmérettették magukat, és méltán viselik a legjobbaknak járó címet, hiszen a 90-es, 2000-es években hatalmasakat buliztunk rájuk, így például Sasha slágerére, jön már is az I Feel Lonely.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incifinci szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök vissza a folytatásban is. Olyan jó kis dalokkal, mint a Dobban, a halott pénzt.

0: órát pedig Erik Pritz kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án, 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
1: Reklámot hallottak! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Lezárás jön az Aranybulla emlékmű melletti kerékpárúton. Ismét használható a Csitári kút Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkéken szereplő információk valóban helytállóak-e. Mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A vizsgálatok két területre terjednek ki, egyrészt a megtévesztő jelölésekre és a címkéken feltüntetett információk megfelelőségére, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyagösszetételre vonatkozó információk. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
3: Ideiglenesen lezárják a bicikli utat Fehérváron, az Aranybulla emlékmű közelében. Hétfőtől egészen június 15-éig útépítés zajlik Kisfalut határában, ezért a csúcsos hegy felüli szakaszon nem lehet majd áthaladni, közölte az önkormányzati kommunikációs központ. A korlátozás miatt az emlékhely Kisfalut irányából átmenetileg nem lesz elérhető. A Nagyszombati út felől továbbra is biztosított marad a megközelítés. A tájékoztatás szerint a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal forgalmát nem érinti a munkavégzés. A kivitelezés idejére a közlekedők fokozott figyelmét kérik.

0: A szolgáltatás május 15-ig szünetel szabadság miatt, tájékoztat Gárdony város közösségi oldala. Ebben az időszakban sürgős vizsgálatokhoz Székesfehérváron van lehetőség. Változékony időjárás érkezik a jövő hét elején. Vasárnap még több órára kisüt a nap, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget. Napközben 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban azonban hidegfront érkezik, amely esőt, záporokat és zivatarokat is hozhat. A jövő hét során gyakran lesz felhős az ég, többfelé várható csapadék. A nappali felmelegedés néhány fokkal visszaesik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt van, már is indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en, amelyet még együtt tölthetünk így édes kettesben, aztán 18 órától érkezik majd DJ Biki, és indul vele a vasárnap esti Night Shift, de addig is itt lesz velünk Bryan Adams és a BSV is egy-egy nagyon jó kis dallal, az órát pedig, ahogy ígértem, Eric Fritz kezdi.
2: 101.8 és 90.4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a BSV-től szólt a boldogtalanság az elmúlt percekben. Na de biztos vagyok benne, hogy a bringások és a gyalogosok Velence környékén nagyon boldogok, hiszen átadásra került az új híd. Viszont ez azzal jár, hogy megkezdődnek a régi híd bontási munkálatai. Ugye most éjjel volt egy teljes pályazár, amire egyébként még a jövő hét végén is számítanunk kell. Akkor a Budapest felé vezető pályaoldal kerül majd lezárásra, de annak részleteit mondom majd akkor, amikor odaérünk. Ma viszont 17 órától a Balaton felé vezető oldal zárása feloldásra került, így a belső sávon, illetve a főváros felé vezető oldal belső sávjában haladhatnak az autósok, a Budapest felé közlekedőknek pedig a középső és a külső sáv áll rendelkezésre. Ezen kívül számítani kell arra, hogy a Budapest felé tartó oldalon a Székesfehérvár kelet Agát csomópont felhajtója is lezárásra került, egészen jövő hét vasárnapig, illetve Székesfehérváron az Aszalvölgyi úton is forgalmi rendváltozás történt gázvezeték felújítási munkálatok miatt. Vezessen óvatosan, hiszen tudja, mindenkit haza várnak, hogyha pedig van útinfója a térség útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Elérkeztünk az évnek azon időszakához, amit a kullancsok jelenléte be tud árnyékolni, mert hogy ezekkel az élősködőkkel már nem csak az erdőkben találkozhatunk egy-egy kirándulás alkalmával, de tovább megyek nem csak a tavaszi időszakban, hanem tulajdonképpen már szinte egész évben. Ezek simán megjelenhetnek a saját kertünkben is, főleg ahol magas a fű vagy nedves területek vannak elhanyagolt részek. Ezek az állatkák szaglás alapján tájékozódnak, viszont jó hír, hogy pont emiatt be tudunk szerezni néhány olyan növényt, ami erős illóolajakat bocsát ki, és így el tudjuk velük kerültetni a területünket. Ilyen például a rémálmuk a levendula, ami számunkra szép és nyugtató illatú, kifejezetten hatékony a kullancsok ellen, de még a szúnyogokat és a legyeket is távol tartja. Védőfalként a rozmaringot is telepíthetjük otthon, mert hogy illóolajai annyira intenzívek, hogy a kullancsok messziről elkerülik, éppen ezért érdemes bejáratokhoz vagy terasz mellé pihenőhelyek köré ültetni. Néha dörzsöljük meg a leveleit, és akkor így még jobban távol tartjuk magunktól ezeket a vérszívókat, sőt, még a szomszéd macskáját is, mert ha jól tudom, ők sem nagyon szeretik a rozmaringot. A menta is tökéletes kullancsriasztó, egyes rovarriasztóknál is hatékonyabb lehet, viszont a méhek nagyon szeretik, úgyhogy ne ültessük közvetlenül terasz mellé. Hogyha igazi illatvédelmet szeretnénk kialakítani, akkor érdemes a kerítés mentén, játszósarok körül és a kutyaház közelében telepíteni ezeket a növényeket, hogy tényleg egy védvonalat hozzunk létre. De hogy ezt hogy tehetjük még meg, arról a Fejérvár megyei hírportálon is talál részletes infókat. Majd én kíváncsi lennék arra, hogy ön most merre jár így vasárnap délután. Sétál, kirándul, autózik, pihenget, hogyha van kedve, akkor írja meg, hogy mivel tevékenykedik, és hogyha ahhoz még egy kis közlekedési infó is társul, akkor annak még jobban örülünk. Írja meg, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal Székesfehérvár és a Velencei tó környékének útjain. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Király Viktor slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki, és indul vele a vasárnap esti Night Shift. Én pedig a Hooligans a bérben válik vízzé című dalával mára búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a hétfői Best délutánt is, az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt, szép estét kívánok Önnek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
1: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Népszerű volt az Európa Nap Washingtonban. Többfelé lehet zápor, egyébként derült időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Magyar ízek, néptánc és teltház fogadta a látogatókat Washingtonban, csak nem 2000-en fordultak meg a Magyar Nagykövetség nyílt napján, az Európa Nap program sorozat részeként. Az amerikai fővárosban rendezett eseményen gulyással, kürtős kaláccsal, magyar zenével és néptánc bemutatóval várták az érdeklődőket, miközben hazai szervezetek és kulturális programok is bemutatkoztak. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. A Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 7. alkalommal adta át ezt. Elismerték, hogy a BME az emlékhely státuszt aktívan, kreatívan és példaértékű módon használja. Franciaország új korszakot nyithat a gyarmati múlt rendezésében, könnyebbé válhat az egykori gyarmatokra hurcolt műkincsek visszaszolgáltatása. Emmanuel Macron még évekkel ezelőtt ígért változást ezen a téren, és az ország már úttörő lépéseket tett. 2020-ban Benin és Szenegál is visszakapott értékes történelmi tárgyakat. Idén elefántcsontpart számára is hazatért egy különleges kommunikációkra is használt óriási résdob, amely kulturális szimbólumnak számít. Lionel Messi ismét főszereplő volt az észak-amerikai profi labdarúgó bajnokságban. Az argentin világsztár egy góllal és 2 gólpasszal vezette 4-2-es győzelemre az Inter Miami Torontóban. A 8-szoros aranylabdás klasszis ezzel rekordot is döntött. Ő jutott el leggyorsabban 100 közvetlen gól részvételig a liga történetében. Ebben benne vannak a gólok, illetve az előkészítések is. Messi mindössze 64 mérkőzés alatt ért el mindezt. Derült időnk lesz, de gomoly felhők is képződnek. Később délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 20 és 26 fok között lesznek majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Jó, nincs az a brutálisan meleg, mint tegnap, de hát azért ez is gyönyörű nyári idő volt. Bár azért még így 6 óra magasságában még mindig simán kint lehet lenni valahol kertben, teraszon, szabadtéren. Nagyon remélem, hogy ti is itt tesztek, és nagyon remélem, hogy ezzel együtt hallgatok minket a következő 120 percben. Chill Lounge és Deep House, elérkeztünk ide is. Indul a Night Shift, 6-7 White Boy, 7-től vasárnapi rezidensünk DJ Németin.

0: nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor korábban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már nem fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, ha az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi Night Shift-es mixeimet tracklistával együtt itt értek el.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Night Shift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre. Jó, tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok.

0: Ez a Night Shift.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chillange és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap után leteszik esküjüket az új kormány miniszterei. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke bírálja a FIFA jelenlegi vezetését. Főleg az ország közepén számíthatunk záporokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Délután 4 órakor ül össze a parlament, ahol hivatalosan is megalakul a Tisza kormány. A kabinett tagjait az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, majd Magyar Péter a plenáris ülésen mutatja be a 16 miniszterből álló új kormányt. Az ünnepélyes eskütétellel hivatalosan is megkezdheti munkáját a Tisza kormány. Tenerifére futott be az a holland hajó, amelyen hantavírus fertőzést azonosítottak. A spanyol hatóságok megkezdték a 147 utas egészségügyi vizsgálatát és hazaszállítását. A fertőzéshez köthetően 3 ember meghalt, 8 gyanús beteget pedig kórházban kezelnek. Több utas még a hivatalos riasztás előtt elhagyta a fedélzetet, őket jelenleg is keresik. A WHO szerint a helyiek számára minimális a kockázat, ugyanakkor a hatóságok fokozott óvatossággal kezelik a helyzetet. Sepp Blatter keményen bírálta utódját és a FIFA jelenlegi működését. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség korábbi elnöke szerint Gianni Infantino vezetése alatt a szervezet eltávolodott a futballtól, és ma már inkább a hatalomról, valamint a pénzről szól. Blatter úgy fogalmazott, a FIFA gyakorlatilag diktatórikusan működik, ahol az elnök akarata dönt mindenben. A 90 éves sportvezető a 2026-os rekordlétszámú világbajnokságot is kritizálta, szerinte a fenntarthatóság háttérbe szól. Miközben a sportág valódi értékei egyre kevésbé számítanak. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság június 11-én rajtol, és ez lesz a futball történetének első csúcseseménye, amelyen már 48 csapat vesz részt. Tragédia Jászkíséren életét vesztette egy idős férfi, miután tűznyomaira bukkantak családi házában. A hálószobában kisebb területen égtek berendezési tárgyak, a lángok azonban még a tűzoltó kiérkezés előtt kialudtak. A feltételezések szerint a férfi füstmérgezést szenvedett, a tűzpontosokát vizsgálják. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Challenge és Deep House még egy órán keresztül. Közben megtörtént a csere, a váltás. Mostantól DJ Németi a lemezet.
3: Sziasztok! Sziasztok.

0: Rádió 88 FM. A legjobb zenék mixben.
1: Na és hát akkor, mint hát ugye az első számú orákulum itt a Best FM Nightshift csapatában, hogy te, aki mindig megmondod a trendeket. Jól érzem én, hogy ebből az afróból kezdünk kimenni és belemenni egy ilyen latinosabb
2: trendbe? Igen, az nagyon jól érzem, ahogy a mellékkel
1: támogatja. Ja, onnan jutott eszembe, igen, hogy...
2: Igen, ez a latinos, kicsit brazilos vonal, kicsit afró, azért az alapok még ott vannak. Úgyhogy igen. Tehát ez az egyik irányba, amiben elment most ez a nemzetközi zenei piac. Én szeretem, én nagyon szeretem, nagyon sok hangszer, hölgyek, csajok, lányok imádják.
1: Meg hát nyárra mi más?
2: Nyárra, meg amúgy is nagyon passzol, úgyhogy én örülök neki mindig megújulni. De van egy másik jóslatom.
1: Na?
2: Visszajön szerintem nagyon, amit én látok, ez az old school house. Tehát nagyon sok DJ-t látok, hogy veszi elő, sőt, egész szetteket csinálnak úgy, hogy csak külföldi, vagy külföldi zenék számokat játszanak. Tehát csak ezeket az old school, vagy klasszikus house-okat játsszák, és megőrülnek rá.
1: Figyelj, a Lauerrel beszéltük, már nem tudom melyik hétfőn.
2: És ő is azt mondta?
1: Nem, hanem, hogy valamit, nem is tudom, valami Axwell remixet pörgetett.
2: Ja, igen, és akkor beállt az Armand van Helden, a Swedish House Mafia egyik fellépésén, nem ezt beszélték?
1: Nem az Armand, az Eric Prydz. Eric Prydz állt be negyediknek.
2: Mert de mint... volt az Armand van Helden is, a You Don't Know Me-val, bizony.
1: Arról én lemaradtam.
2: Bizony.
1: Na, nem, arról beszéltük a Chris-szel, hogy én értem, hogy persze mindegyik lemezlovas azt mondja, hogy meg fejlődni kell, meg haladni kell, meg stb., de azért néha mégiscsak, hogy vajon mennyi annak az esélye, vagy mennyire lehetne, hogy mondjuk az Axwell és az Axwell-el kapcsolatban, hogy elővegye a régi lemezeit az Axwell, és egy ilyen, ami tele van mambanával, igen, saját remixekkel, hogy vajon egy ilyen szettet, hogy ők fognak-e még
2: valahol
1: játszani.
2: Szerintem ez most majd igazam legyen. Ezt tapasztalom, tudom, nagyon sok DJ-t követek, figyelek, podcasteket, mindent, hallgatok rengeteg mixet, és nagyon sok DJ-nél hallom, hogy bebeteszik. Most már nem egyet, mert ugye régen ilyen hatásvadász jelleggel betettek egy nagy klasszikus, most már többet, és akár mehet egy kicsit tovább is, hogy visszajönnek.

0: A legjobb mixek minden este.
1: Hetek óta nem voltunk elérhetőséget így vasárnap, úgyhogy nehogy véletlenül lemaradjon, kimaradjon bárki, aki mondjuk a korábbi vasárnapi hangulatot szeretné bármikor megidézni, hogyha van térereje, meg telefonja, tabletje, laptopja, bármi, amin ugye a Mixcloudot elő tudja hívni. Szóval, hogy a mixek elérhetőek
2: a DJ Németi oldalon, Mixcloud.
1: Tehát Mixcloud.com per DJ Németi. Így pontosan mindenkit egyébként a Mixcloudon megtaláltok, kivétel nélkül mindegyik lemezlovas tölti fel oda a korábbi mixeit, jó? Tehát Mixcloud.com és DJ Németi, ha a vasárnapi hangulatot szeretnétek felidézni.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Na, ez biztos, hogy fogom játszani a BL-döntőt.
2: Nagyon jó. Vagy
1: a BL-döntő előtt.
3: Azért jó választás.
1: Már pörögnek a fejembe a dalok, hogy mi az, ami ugye egy ilyen puskásban egy jól hangzik, úgy 60 ezer ember úgy megindul rá. Mi jössz, vagy egyáltalán regisztrált a jegyekre?
3: Jönnék, de hát szerintem biztos, hogy nem.
1: De nem is próbáltam?
3: Nem regisztráltam, nem.
1: Hát nehéz.
3: Nehéz, igen, nem.
1: Jobban mindenben csinálok videót.
3: Oké, köszönöm, meg majd élmény beszámolót tartasz utána.
1: Mindenféleképpen, de addig van még bőven időnk, addig még lesz vasárnapunk, és például jövő héten is, ahova várunk vissza szeretettel.
3: Nagyon
1: szépen köszönjük. Jó utat hazafelé.
3: Köszönjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Parlamenti bizottságok hallgatják meg a leendő minisztereket. Futballbotrány Prágában, többfelé számíthatunk esőre, záporra. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap és holnap után az országgyűlési bizottságok előtt mutatkoznak be a Tisza kormány miniszterjelöltjei. A tervezett menetrend szerint az új kabinet tagjai kedden délután tesznek hivatalos esküt a parlamentben. A minisztereket az államfő nevezi ki a kormány főjavaslatára, ezt követően Magyar Péter bemutatja a 16 tárcavezetőből álló kormányát. Jogsegély vonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott. Mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
1: Franciaország új korszakot nyithat a gyarmati múlt rendezésében, könnyebbé válhat az egykori gyarmatokra hurcolt műkincsek visszaszolgáltatása. Emmanuel Macron még évekkel ezelőtt ígért változást ezen a téren, és az ország már úttörő lépéseket tett. 2020-ban Benin és Szenegál is visszakapott értékes történelmi tárgyakat. Idén elefántcsontpart számára is hazatért egy különleges kommunikációkra is használt óriási résdob, amely kulturális szimbólumnak számít. Botrányba fulladt a prágai labdarúgó derbi. A Slavia Sparta rangadót a hajrában félbe kellett szakítani, miután több száz hazai drukker özönlött el a pályát. A Slavia ekkor már karnyújtásnyira volt a bajnoki címtől, amikor a szurkolók áttörték a kordonokat, fáklyákkal rohantak be és a vendégszektor felé indultak. A rendőrség közbelépett, a Sparta játékosait biztonsági okokból kimenekítették. A történteket a klubvezetők is szégyennek nevezték. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és itt vagytok, hogy elbúcsúzzunk tőle a legjobb zenékkel. Nem is húzom tovább az időt, mert hogy nagyon sok dolgunk van, jön a Jakarta és az American Dream.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy kis diszkó hangulat érkezik egy igazi királynőtől. Legalábbis ő ezt gondolja magáról, és szerintem nincs is tőle nagyon messze. Ő nem más, mint Janet Jackson, és jön a Together Again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik az újpesti Fene gyerek, a volt focista, aki úgy gondolta, hogy a rappel jobban fog járni, és szerintem jobban is járt velem. Szerencsés volt, hogy jól döntött. Ő nem más, mint Curtis, és tőle érkezik a kegyelem.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és egy dolgot garantálhatok, hogy bármennyire is szomorú legyen az ember, a következő dal valamilyen szinten jobb kedvre deríti, felhozza a gödörből, mondhatni így is, ez Only Murs, és érkezik a Dance With Me Tonight.

Ezt a legjobb zenék, hölgyek, urak, gyönyörű arc, gyönyörű hang, és nagyon, de nagyon sejmes melódiák. Nagyjából így lehetne Gabriel munkásságát leírni, tőle pedig most érkezik a biztonság kedvéért az Álmok szigete, tehát a Dreams.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap lesz a közlekedési kultúra napja. Folytatódnak az érettségig, többfelé lehet eső, zápor. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Folytatódik az írásbeli érettségig sora. Holnap digitális kultúra, ének, zene és belügyi rendészeti ismeretek tantárgyakból vizsgázhatnak a fiatalok. A nehezén már túl vannak. Az elmúlt héten több mint 148 ezeren érettségiztek magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből. Jövő héten jön még a biológia, a kémia és a földrajz. Az írásbeli vizsgák 22-én zárulnak. Az emelt szintű szóbelék június 3-a és 10-e között, a középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Az élet nem adható vissza, ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiumnak Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
2: Erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzi, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: Bővült a DÁP, online is igényelhető a jövedelemigazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás. Ezekre több állami támogatás és hiteligényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthonteremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg csak a digitális állampolgár weboldalán érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy teljes gőzzel felkészültünk már a hétfőre. Hogyha nem, akkor most segítek egy picit, jön most a Matchbox 20 és a How Far We Come.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, bele sem lehet gondolni, hogy micsoda karriert futhatott volna be Tupac, hogyha nem jár úgy, ahogy járt. Mindannyian tudjuk nagyon jól, Las Vegasban volt, hogyha jól tudom, egy boxmeccs után haladt az utcán, valaki melléjük állt, és a többi már történelem. De amíg dolgozott, nagyon komoly dolgokat csinált. Most például jön a California Love.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, egy igazi formabontó dal, ami szerintem soha, de soha nem fog megöregedni, és soha, de soha nem fogják az emberek elengedni, mert annyira megfogta őket. Az előadó zenekarról meg csak annyit, hogy ők még soha nem voltak itt a Sziget Fesztiválon, valahogy még nem sikerült ezt elintézni. Jön a Coldplay és a The Scientist!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. You know, I've been trying to get through this fixed color mind that I... Sometimes your nightmare...

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy igazi kis szerelmes dal, kicsit furcsa köntösbe, de attól függetlenül szerintem nagyon szerethető, nagyon fogyasztható, és nagyon is kedvelik az emberek. Ő nem más, mint Vanessa Carlton és a Thousand Miles.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Népszerű volt az Európa Nap Washingtonban. Már szavazhatunk az év fájára. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Magyar ízek, néptánc és teltház fogadta a látogatókat Washingtonban, csak nem 2000-en fordultak meg a Magyar Nagykövetség nyílt napján, az Európa Nap program sorozat részeként. Az amerikai fővárosban rendezett eseményen gulyással, kürtős kaláccsal, magyar zenével és néptánc bemutatóval várták az érdeklődőket, miközben hazai szervezetek és kulturális programok is bemutatkoztak. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
3: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni. Együtt a Hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntése alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
2: Lionel Messi ismét főszereplő volt az észak-amerikai profi labdarúgó bajnokságban. Az argentin világsztár egy góllal és 2 gólpasszal vezette 4-2-es győzelemre az Inter Miami Torontóban. A 8-szoros aranylabdás klasszis ezzel rekordot is döntött. Ő jutott el leggyorsabban 100 közvetlen gól részvételig a liga történetében. Ebben benne vannak a gólok, illetve az előkészítések is. Messi mindössze 64 mérkőzés alatt ért el mindezt. A fátyolfelhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélhetőleg csodálatosan telik ez a vasárnap este, és mindenki nagyon, de nagyon jól van. Hogyha nem, vagy egy kicsit nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Sean Kingston kezdi ezt az órát.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM,
6: J-Yo!

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jöjjön most az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap Ferenc névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Fábiókat, a Filipeket, a Fülöpöket, az Izidórákat és a biztonság kedvéért a Jakusokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, mindenféleképpen ragad meg a telefont, és dob rá egy üzenetet, vagy hívd fel. Ennyi. Mi pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel. Érkezik most nálunk Dario G. és a San Chimi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt és a következő előadót egyáltalán nem kell bemutatni, hiszen mindenki ismeri, öreg, fiatal, kicsi, nagy, lány, fiú, egyszerűen szó szerint mindenki. Ő Michael Jackson, jön a You Rock My World!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a szakértők azt mondják, hogy ha valamihez értett Usher, akkor az az volt, hogy megfogja és megmozgassa a tömeget, és hát a következő dallal szerintem nagyon elkapta anno a frakkunkat, én pedig már indítom is, hogy senki se legyen bármilyen szinten kérdőjelek között, jön a DJ Godas Falling in Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és örömmel jelentem be, hogy indul az utolsó órája a hétvége utolsó napjának, és pont, és hogy mivel? Hát egy igazi, de igazi klasszikussal, jön a Fugees és a Killing Me Softly.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen időjárás várható a holnapi nap folyamán. Kérem szépen, 17 fokra ébredünk, és 27 lesz napközben, nagyon jó, viszont szeles napunk lesz a biztonság kedvéért, és záporok, zivatarok várhatóak, jaj, de jó nekünk, úgyhogy így jártunk, jöhet elő a rövid gatya, meg a lazább öltözet, de a biztonság kedvéért egy esernyő legyen nálunk mindenféleképpen. Na de menjünk tovább, fú, micsoda dal jön, Free Drives on a Vinyl, Grease 2000, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt azoknak a hölgyeknek küldeném, akik nincsenek megelégedve saját magukkal, és mindenáron változtatni akarnak a külsejükön. De hát Mika megmondja a tutit, hiszen jön a Big Girl. Big Girl.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem szabad elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk Fábián Júli és Zuecker közöse, ez a Girlie.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje, és ahogy a következő dal is mondja, fly away, tehát elhúzok hazafelé. Érkezik Lenny Kravitz, én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk, remélem, hogy jövő szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen